0: az Hit Rádión. Hírom éti. Hit Rádió. Hit Rádió Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.